nashvehketain. Son saimun jerahka su herva salmasis. O vare alt mai kvarin jut mun farka pesasin. Mo vaimun sakka illot jara mit ipmila. Ja lavlo sutne kihtus su arpmo sottastal.